0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat, ellenőrzésbe kezd a Nébih, még él a hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A Visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pálcolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig, az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon áll autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lehet, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár. 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején ér el. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak néhol lehet viharos. Délután 34 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

folyosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: le, hogy mielőtt segítségért kiáltanál. Rövid az időnk, kanyarog az út,
1: hazavisz-e végül, vagy a végtelenbe.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Fontos változást hozhat az új KRESZ. Az orvosok számára adnak ki fontos etikai állásfoglalást. Tovább parkosítanák a Városligetet. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenlegi társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait. Mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást. Erről az egészségügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arra is kitért, dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az azbeszt ügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Jövő tavasszal kezdődhet a Városliget parkosítása. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget teljes egészében megőrizheti közpark jellegét. Emellett megkezdődik a Hősök tere teljes felújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését az önkormányzatok. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. Budapesten több ivókút is rendelkezésre áll, a bárki számára látogatható hűtött helyek listáját a katasztrófavédelem oldalán találják. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Folytatódik a tikkasztó, a meleg idő, igazi hőség vár ma ránk. Zápor, zivatar néhol kialakulhat, ilyenkor a szél is megélénkül, egyébként alig mozdul majd. 36 fokot is mérhetünk a délutáni órákban, késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. Fontos, hogy igyanak sok vizet és kerüljék a közvetlen napsütést. Gyermeket és állatot pedig semmiképp ne hagyjanak az autóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt minden korán kerülnek. Ez itt a Hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása. A mikrofon mögött pedig Dandó Ádit halljátok. Június 21-e van, 6 óra múlt 7 perccel, és ma a Leiláknak, illetve az Alajosoknak kívánok nagyon boldog névnapot. Rengeteg jobbnál jobb rockzenét hozok már az első 60 percben is. Már is énekel nekünk Ozzy Osbourne, érkezik az Iron Maiden, és zenél majd a Thin Lizzy is. De előttük most egy másik írcsapat következik a 90-es évekből. Szerintem már kitaláltátok, kiről van szó, ugyanis 1994-ből szól a Cranberries és a Zombie.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Fél hét előtt vagyunk 6 perccel, és a hónap elején volt 27 éve, hogy a boltok polcaira került a Red Hot Chili Peppers Californication című nagylemeze. A korong végül a banda legsikeresebb albuma lett, és 15 millió példányban talált gazdára szerte a világon. Nálunk jön most az anyag címadó tétele, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM. És már is újra itt vagyunk minden idők egyik legnagyobb rock klasszikusával. Jön a Led Zeppelin és a Black Dog.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat, ellenőrzésbe kezd a Nébih, még él a hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pálcolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig, az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
3: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon áll autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
2: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár. 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején ér el. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak néhol lehet viharos. Délután 34 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. 3:47 múlt 1 perccel, és a tegnapi napon volt 43 éve, hogy megjelent az egyetemes heavy metal történelem egyik legnagyobb himnusza. Következzen most a Peace of Mind című album második kislemezes dala. Ez az Iron Maiden és a The Trooper.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Fontos változást hozhat az új KRESZ. Az orvosok számára adnak ki fontos etikai állásfoglalást. Tovább parkosítanák a Városligetet. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenlegi társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait. Mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást. Erről az egészségügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arra is kitért, dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az aszbeszt ügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Jövő tavasszal kezdődhet a Városliget parkosítása. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget teljes egészében megőrizheti közpark jellegét. Emellett megkezdődik a Hősök tere teljes felújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését az önkormányzatok. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. Budapesten több ivókút is rendelkezésre áll, a bárki számára látogatható hűtött helyek listáját a katasztrófavédelem oldalán találják. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él, a várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Folytatódik a tikkasztó, a meleg idő, igazi hőség vár ma ránk. Zápor, zivatar néhol kialakulhat, ilyenkor a szél is megélénkül, egyébként alig mozdul majd. 36 fokot is mérhetünk a délutáni órákban, késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. Fontos, hogy igyanak sok vizet, és kerüljék a közvetlen napsütést. Gyermeket és állatot pedig semmiképp ne hagyjanak az autóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel, velem Dandó Ádival. 7 óra múlt 7 perccel, és robogunk tovább a legkirályabb rockzenékkel. Hamarosan itt lesz a The Who, zenél majd a Sing Sing, és érkezik a Kiss is. De előttük most a The Kings következik. Ez az All Day and All of the Night.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80

103.9 Rock FM. 10 perccel járunk fél nyolc előtt, és június 12-én ünnepelte 73. születésnapját Slamovics István, a Bakancsos Edda és a ma már kultikusnak számító No zenekar egykori tagja. Slamó nem csupán az Edda gitárosa és társénekese, de fődal szerzője is volt. Így nagy részt neki köszönhetjük a banda első három lemezének zenei és szövegvilágát. Isten éltesse őt nagyon sokáig, és szóljon most az első albumról, az Elhagyom a várost.

0: Rock FM. Már is folytatjuk a Europe-pal és azzal a dalukkal, amelynek videoklipjét egy Hard Rock Caféban forgatták, és amelyben Joy Tempest egy ketchupos üvegbe énekel. Ez a Rock the Night.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Apák napja van ma, gyerekeket segítenek a budapesti rendőrök. Figyeljünk most a kéményekre, vízmelegítőkre. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Apák napja van ma. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel a figyelmet a Férfiak Klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
3: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud adni. Ma egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
2: A Férfiak Klubja évek óta szervezi a Válvetve apával programot, amelynek során a gyerekek megismerhetik édesapjuk munkahelyét és mindennapi feladatait. A kezdeményezéshez idén is több mint 100 cég csatlakozott. Akcióba kezdtek a budapesti rendőrök. A BKK munkatársaival karöltve vigyáznak a közlekedők biztonságára a nyári szünetben. 10 héten át tartanak fokozott ellenőrzést olyan helyszíneken, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzat hatása, ezért a nyílt, égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt odahaza, ez riaszt, ha veszély van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Vízosztással segít a máva nagy melegben. 10 és 17 óra között biztosítják a frissítőt a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. Kedd éjfélig él a hőségriasztás. Fontos, hogy ne hagyatkozzunk csak a mávra, elegendő folyadékkal induljunk útnak. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Folytatódik a tikkasztó, a meleg idő, igazi hőség vár ma ránk. Zápor, zivatar néhol kialakulhat, ilyenkor a szél is megélénkül, egyébként alig mozdul majd. 36 fokot is mérhetünk a délutáni órákban, késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. Fontos, hogy igyanak sok vizet, és kerüljék a közvetlen napsütést. Gyermeket és állatot pedig semmiképp ne hagyjanak az autóban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 8 perccel járunk 8 óra előtt, és 1977. június 17-én látott napvilágot a Kiss Love Gun című nagy lemeze. A korongon olyan klasszikusok kaptak helyet, mint az I Stole Your Love, a Christine 16, a Shock Me, a Plastercaster, vagy a most következő címadó tétel, amit Paul Stanley is a kedvenc Kiss dalának nevezett.

0: 103.9 Rock FM.
1: Már is érkezik a Bon Jovi első number one slágere, ami valójában egy Bonnie Tyler dal, az If You Were a Woman and I Was a Man újraírásával született meg. Jön a You Give Love a Bad Name.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: A jelenlegi kormány is megállítaná a migránsok áramlását. Kezdődik a Nébih ellenőrzése. Itt a csillagászati nyár. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok.

0: Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pálcolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig, az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
1: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzlakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
0: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár. 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló ér el. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak néhol lehet viharos. Délután 34 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

99 Rock FM. Nagyon szép vasárnap reggel, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is megyünk tovább a legjobb rockzenékkel. Nem sokára érkezik a Whitesnake, itt lesz a Deep Purple, és zenél majd a Metallica is. Most pedig Billy Idol énekel. Ez a Cradle of Love.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. A napokban volt egy híján 40 éve, hogy a White Snake önmagáról elnevezett 87-es stúdióalbuma elérte csúcspozícióját, és az amerikai nagy lemezeladási lista második helyéig jutott. Köszönhetően az anyag olyan MTV slágereinek, mint a Still of the Night, a Gimme All Your Love, az Is This Love, vagy a most következő felturbózott Here I Go Again.

0: Rock FM. Perceken belül több mint 50 évet repülünk vissza az időben. Jön a Deep Purple és a Black Knight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Etikai állásfoglalást adnak ki jövő héten az orvosoknak. Tovább zöldülhet a Városliget. Folytatódik ma is a nagy hőség. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenlegi társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait. Mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
2: Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást. Erről az egészségügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arra is kitért, dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az azbeszt ügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Jövő tavasszal kezdődhet a Városliget parkosítása. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget teljes egészében megőrizheti közpark jellegét. Emellett megkezdődik a Hősök tere teljes felújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Országszerte párakapukkal, ivókutakkal segítik a nagy meleg elviselését az önkormányzatok. Az utakat locsolják, az árnyékolókat már kihelyezték. Budapesten több ivókút is rendelkezésre áll, a bárki számára látogatható hűtött helyek listáját a katasztrófavédelem oldalán találják. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él, a várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Folytatódik a tikkasztó, a meleg idő, igazi hőség vár ma ránk. Zápor, zivatar néhol kialakulhat, ilyenkor a szél is megélénkül, egyébként alig mozdul majd. 36 fokot is mérhetünk a délutáni órákban, késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. Fontos, hogy igyanak sok vizet, és kerüljék a közvetlen napsütést. Gyermeket és állatot pedig semmiképp ne hagyjanak az autóban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

nem zúzunk. Hadd sírjon a gitár. A legjobb rockballadák csak itt. 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Holnap után lesz 68 éves Chris Holmes, a Wasp klasszikus felállásának ikonikus gitárosa. A zenész két turnusban 1983 és 90 között, majd 96-tól 2001-ig volt a csapat tagja, vagyis természetesen a következő dalban is az ő játékát hallhatjuk. Isten éltesse előre is, ez a Wild Child.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Az apákat ünnepeljük ma. Összefogtak a budapesti rendőrök és a BKK munkatársai. Vízet osztam máva nagy melegben. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Apák napja van ma. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel a figyelmet a Férfiak Klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
2: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni,

0: akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud adni. Na, egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
1: A Férfiak Klubja évek óta szervezi a Válbetve apával programot, amelynek során a gyerekek megismerhetik édesapjuk munkahelyét és mindennapi feladatait. A kezdeményezéshez idén is több mint 100 cég csatlakozott. Akcióba kezdtek a budapesti rendőrök. A BKK munkatársaival karöltve vigyáznak a közlekedők biztonságára a nyári szünetben. 10 héten át tartanak fokozott ellenőrzést olyan helyszíneken, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt, égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt odahaza, ez riaszt, ha veszély van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Vízosztással segít a MÁV a nagy melegben. 10 és 17 óra között biztosítják a frissítőt a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. Kedd éjfélig él a hőségriasztás. Fontos, hogy ne hagyatkozzunk csak a MÁV-ra, elegendő folyadékkal induljunk útnak. A várható időjárásról pedig már is mondom a részleteket. Folytatódik a tikkasztó, a meleg idő, igazi hőség vár ma ránk. Zápor, zivatar néhol kialakulhat, ilyenkor a szél is megélénkül, egyébként alig mozdul majd. 36 fokot is mérhetünk a délutáni órákban, késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig él. Fontos, hogy igyanak sok vizet és kerüljék a közvetlen napsütést. Gyermeket és állatot pedig semmiképp ne hagyjanak az autóban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel, annak is már a második felvonása. Én Dandó Ádi vagyok, és 9 óra után is én hozom nektek a legjobb rockzenéket. Nem sokára érkezik hozzánk a Def Leppard, itt lesz az Anthrax, és zenél majd a Lynyrd Skynyrd is. Most pedig jöjjön a tegnap hazánkban fellépő Scorpions és a Big City Nights.

103.9 Rock FM. 6 nappal azután, hogy az USA-ban már piacra dobták, 1992. június 15-én az Egyesült Királyságban is megjelent a Def Leppard Make Love Like a Man című kis lemeze. A számhoz készült videoklipben volt látható először a csapat tagjaként a banda új gitárosa, a korábban a Dio-ban, majd a Whitesnake-ben játszó Vivian Campbell. A dal a top 15-be került Angliában, és a legjobb 40 közé jutott az amerikai slágerlistán. És most nálunk is ez szól, a 103.9 Rock FM-en.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. A holnapi napon lesz 45 éve, hogy megjelent a Foreigner Urgent című kislemeze. A dal a másfél héttel később boltokba kerülő Ford című albumuk előfutára volt, és azonnal hatalmas sikert aratott. Az amerikai slágerlistán a legjobb 5 közé jutott, a mainstream rock dalok mezőnyében pedig egészen az első helyig menetelt. És most nálunk is ez következik, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM. Igazi bombaként robban be a következő órába minden idők egyik legsikeresebb rockbandája, hiszen jön az AC/DC és a TNT. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Népszavazás lesz Ukrajna uniós tagságáról. Még él a hőségriasztás. Hamarosan kezdődik a csillagászati nyár. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, a erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzlakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár. 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló. Ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak néhol lehet viharos. Délután 34 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 10 óra után sem hagylak benneteket a legjobb rockzenék nélkül. Már is érkezik hozzánk a Metallica, itt lesz a Judas Priest, és jön a pokolgép is. De előttük most a Kiss muzsikál, ez a Crazy Crazy Nights.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. Lezajlott a Metallica mindkét koncertje a múlt hétvégén a Puskás Arénában. A bulikra több mint 150 ezer rajongó volt kíváncsi, és ezzel a számmal a banda ismét rekordot döntött. Ha ott voltatok, írjátok meg nekem az élményeiteket a 0620-999-1039-es telefonszámra. Addig pedig mi más is következhetne, mint a Metallica és a Sad But True.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Múlt csütörtök este elindult a foci VB. A torontói megnyitón Kanada első számú szupersztárja Bryan Adams zenélt, aki az idei év során hozzánk is ellátogat majd. A bulira december 16-án az MVM Domban kerül majd sor, de mi már most elhoztuk nektek őt. Ez a Can't Stop This Thing We Started. Itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt még mindig a vasárnapi rock reggel, velem Dandó Ádival. 11 óra után ez itt már az utolsó 60 percünk, de a fináléban is hozom nektek a legkirályabb rock dalokat. Itt lesz majd velünk a Motley Crue, érkezik az Iron Maiden, és énekel majd Ozzy Osbourne is. De most induljunk tovább a Kartágóval, itt a 103.9 Rock FM-en.

99 Rock FM. És most egy igazi egyslágeres csoda következik Kanadából, akiknek 1993-as dalának refrénjében mindössze egy hümmögés hallható. Ők a Crash Test Dummies és az

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és a végéhez értünk ennek a hétvégének is. Már csak egy darra maradt időnk, hiszen már is érkezik Klamancsek Krisztián a Rock Lexikonnal, délután 2-től egészen éjfélig pedig Schubert Krisztián lesz majd veletek. Töltsétek velük a vasárnap fennmaradó részét, és vigyázzatok a hatalmas kánikulában. Velem jövő hét szombaton találkozhattok leghamarabb, addig is élvezzétek a nyarat. Az elmúlt 6 órában Dandoádit hallottátok, ez pedig Ozzy Osbourne és a No More Tears.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ebben az évben Gyomai és Endrő Gyoma Endrőd néven egyesül. Az Észak-Atlanti Tanács rendkívüli értekezletet tart Bonnban, ahol nyilatkozatot ad ki a lengyelországi eseményekről, és jelentős élelmiszer áremelést hajtanak végre Romániában. A Rocklexikon a mai alkalommal megint speciális, 1982 az évszám és az év óriási sikerei a következő két órában. Klamoncsek Krisztián vagyok. Ebben az évben az Aerosmith a Rock in a Hard Place albumot jelenteti meg, Billy Idol pedig azt, hogy Billy Idol. Chris Norman alig ismert vadonatúj lemeze 1982-ben a Rock Away Your Teardrops, vagy a Fleetwood Mac és a Mirage, a Dire Straits pedig a Love Over Goldot jelenteti meg, és még Led Zeppelin Coda, vagy a Motorhead és az Iron Fist című album. És a Rock Disco, amely 1982-ben már nem ismeretlen, hiszen 1980-ban például a Queen is vezeti vele az amerikai slágerlistát. Persze annak inkább funk alapjai voltak, de 1978-tól a rock diszkó elnevezés hasít a nyugati világban. 1982-ben pedig a Steve Miller Band hasít ezzel, Abracadabra.

Horváth Attila és Balázs Ferenc szerzeménye ez 1982-ben a Hungaroton kiadásában a Korál és a Kevés voltam neked az egyik legjobb felvétel a pályafutásból. Fleetwood Mac még megelőzőleg és a Hold Me, a szerző Christine McVie és Robbie Patton. Egyébként Christine McVie kevesebb dalt szerzett az együttesben évtizedeken keresztül, mint Stevie Nicks, akinek még az egyik legfényesebb szóló karriere is volt, amikor épp a Fleetwood Mac nem adott ki albumokat vagy kislemezeket. És a Steve Miller Band és az Abracadabra, ha valaki emlékszik a 70-es évek közepéről arra, hogy Fly Like an Eagle, akkor a 80-as évek elejére váltottak egy picit a stíluson, még nagyobb siker lett egyébként ez, mert hogy a rockdiszkó stílusban elővezetett Abracadabra uralta a csapat pályafutását egészen addig, amíg elő nem vették a Joker című slágert szintén a 70-es évek közepéről, és az 1990-ben angol listavezető sláger lett egy Farmer reklámnak köszönhetően. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, szombatról szombatra ebben a két órában, és a vasárnapi ismétlésben John Cougar Mellencamp Double Play most 1982-ből. Az a szenzáció fordult elő az évben, hogy egyszerre két kislemeze is felváltva versenyzett az elsőségért az amerikai slágerlistán. Ilyen csak egyszer van a rock történelemben, mondják, és valóban csak egyszer volt ebben az évben. John Cougar Mellencamp óriási sikere volt a Jack and Diane, miközben a Herzog út talán egy picivel még nagyobb lett, mert hogy az vezette is az amerikai slágerlistát. John Cougar Mellencamp egyébként amerikai zenész, énekes dalszerző, festő, színész és filmrendező, aki 2008. március 10-én bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be is, és tulajdonképpen végigzenélte a 80-as éveket, szinte minden egyes évre jut neki egy óriási sikere, de olyat sosem tudott csinálni, mint 1982-ben ezzel a két dallal. Hívja John Cougar Mellencamp Double Play.

A csapat neve Edda, ez a keselyű a Rock Lexikonban 1982 legnagyobb slágerei között, a szerzők Pataki Attila és Slamovics István, ez még a bakancsos Edda korszak, hiszen 1984 és 85 után az Edda teljesen más korszakot kezd Magyarország számára. És még a John Cougar Mellencamp Double Play megelőzőleg, 1982 az az év, amikor egyszerre két kislemez is a topok topjában, vagyis az amerikai slágerlisták legtetején. John Cougar Mellencamp 82-ben olyan gigaslágereket énekelt, mint a Jack and Diane, vagy a Hurt So Good. Ez az az év, amikor április 2-án kezdetét veszi a Falkland-szigeteki háború. Április 18-án felavatják az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkot, május 3-án Lengyelországban tiltakozó felvonulásokat, tüntetéseket tartanak, 2269 embert letartóztatnak, és május 6-a Magyarországot felveszik a Nemzetközi Valuta Alapba. 1982-es a Quarter Flash Heart and My Heart című dala, a kevéssé ismert amerikai sláger, ami aztán még 1983-ban is hódít, és a karrier külön érdekessége, hogy a Quarter Flash sosem csinált ennél jobbat. Sokan úgy is nevezték, hogy egy kislemezes csodák lettek ezzel a dallal. Én a Quarter Flash és a Heart and My Heart.

Rick Springfield, aki végigzenéli szintén a 80-as éveket, többek között a 80-as évek elején is jön a General Hospital szereplőjeként, tehát TV-sorozat sztár is, és a slágerlisták állandó szereplője is, olyanokkal, mint az imént hallott Don't Talk to Strangers. Rick Springfield 1982-ben ezzel aratta az egyik legnagyobb sikerét, és ha már a legjobb rockereknél tartunk, Tommy Tutone még megelőzőleg a dal címe semmi több, mint egy telefonszám. 867-5309. Az amerikai nyelvben 8675309 Jenny. Állítólag Jenny telefonszáma volt, nem tudom hányan hívták föl, és nem tudom hányan próbáltak megismerkedni a 80-as évek elején ezen telefonszám alapján Jennyvel. A mostani hármas blokkban még a Quarter Flash és a Hard in My Heart. 1982 legnagyobb slágerei ezek most a Rock Lexikon külön kiadásában, egyébként is a legjobb zenék a beat rocktól a modern rockig és a klasszikus rocktól a populáris rockig hétről hétre a Rock Lexikonban. Június 5-e az első nemzetközi Rubik kocka világbajnokság Budapesten ebben az évben, nyertese Minh Thai vietnámi származású amerikai diák 22,95 másodperc alatt rakja ki a bűvös kockát, ez akkor még óriási eredménynek számított. Június 14-e véget ér a Falkland-szigeteki háború. A szigetek, amelyek 1833 óta brit uralom alatt állnak, az argentin partoktól körülbelül 500 kilométerre keletre helyezkednek el, és Argentína a mai napig jogot formál rájuk. A háború 1982. április 2-án kezdődött, amikor az argentin fegyveres erők megszállták és elfoglalták a Falkland-szigeteket. A brit erők május 21-én szálltak partra a keleti Falkland-szigeten. A harcok 74 napig tartottak a június 14-i argentin kapitulációig, amellyel a szigetek visszakerültek brit irányítás alá. 1982-ben az év egyik legnagyobb slágere Daryl Hall és John Oates I Can Go For That No Can Do című dala. A zenei alapok később annyira tetszettek különböző együtteseknek és formációknak, hogy kölcsönvették azt, például a De La Soul vagy a Simply Red. Íme az eredeti Hall and Oates duo és az I Can Go For That.

Ellen Parsons Project a Rock Lexikon külön kiadásában 1982 legjobbjai között. A dal az Eye in the Sky, ez lett a pályafutás legnagyobbja. Ellen Parsons nem kevesebbet tett, mint a 60-as években hangmérnökként a Beatles Abbey Road című albumát keverte, és ha valakinek ez nem lenne elég a világszenzációhoz, a 70-es évek elején a Pink Floyd The Dark Side of the Moon című albumát is ő keverte a saját londoni stúdiójában. Világsiker lett mind a kettő, de Ellen Parsons saját csapatot alapított, ez lett az Ellen Parsons Project, és évekig ontotta magából a klasszikus rock felvételeket. V-motorok még megelőzőleg, és a boszorkányéi a szerzők Demjén Ferenc és Mennyhárt János, a Hungaroton kiadása ez is 1982-ben, és még a jól ismert zenei alapok és a jól ismert megasláger, az egykori amerikai listavezető I Can Go For That, No Can Do, az előadók Daryl Hall és John Oates, akik végigzenélték a 70-es évek közepét és végét, majd a 80-as években nem volt olyan év, hogy ne lett volna egy óriási sikerük, minimum az amerikai slágerlistán. Mindjárt jön a Rock Lexikon második órája, ezek 1982 óriási sikerei és legnagyobb slágerei. Klavancse Krisztián vagyok, a The Cars és a Shake It Up még ebbe az órába bőven belefér.

Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, hétről hétre szombaton ebben a két órában, és a vasárnapi ismétlésben. És a Rock Lexikon külön kiadása a mai alkalommal 1982, és csak is a legjobbak. De csak az első órának van vége, a második pedig hamarosan érkezik. Giga sláger az évből, Joan Jett and the Blackhearts.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ez az az év, amikor július 7-én Magyarország aláírja a Világbank alapokmányát. Szeptember 9-én 16 emberéletet követelő autóbusz baleset van Székesfehérvár Szárazrét város részében. Az év albumai már az első órában említésre kerültek, az Aerosmith és a Rock in a Hard Place, Billy Idol és a Billy Idol, Chris Norman 1982-es albuma Rock Away Your Teardrops, a Fleetwood Mac megjelenteti a Mirage című albumot, a Dire Straits pedig a Love Over Goldot, és még nagy lemezek a Judas Priest-től, az Iron Maiden-től, a Led Zeppelin-től és a Motorhead-től is ugyanebben az évben. A gigasláger, ami az év slágere is lehetett volna rock szempontból 1982-ben, Joan Jett and the Blackhearts és az I Love Rock and Roll egyetlen egy dal előzte ezt népszerűségben, hiszen 1982-ben még megjelenik a Rocky című film harmadik része is. Beszélek még róla, hiszen a Survivor letaszíthatatlan az év slágerei közül, nélküle nincs is 1982. De Joan Jett and the Blackhearts slágere nélkül sincs. Íme az I Love Rock and Roll.

Proglexikon. Proglexikon. Proglexikon.

Ez a csapat a 70-es évek végén már létezik, de nem ezen a néven. 1982-ben viszont ez a nevük, és a slágergyártás megindul. Hugh Lewis and the News. A frontember Hugh Lewis, és ő is az énekes. A dal címe to You Believe in Love. A dolog érdekessége, hogy a következő években csak egyre nagyobb és nagyobb slágereket gyártanak, és ez az a csapat, a Hugh Lewis and the News, akik 3 év alatt 3 különböző dallal később tudják vezetni újra és újra az amerikai slágerlistát. 85-ben, 86-ban és 87-ben is. Vissza 1982-höz megjelenik a Cartago és a Requiem, a dal, amely gigasláger lesz Magyarországon is, és aztán később Ausztriában is. De szomorú az apropó, a székesfehérvári koncerten egy fiú meghal, és az ő emlékére írja Szigeti Ferenc a Requiemet, Takács Tamás pedig tökéletes érzékkel énekli a vokált. És ha már a gigaslágereknél tartunk, Joan Jett and the Blackhearts a második óra kezdő dalaként, majdnem ez lett az év amerikai slágere és amerikai rock slágere, az I Love Rock and Roll. Egyetlen egy előzi a népszerűségben, ebben az évben pedig óriási a tülekedés. Beszélek még róla. Journey Double Play most az 1982-es külön kiadásban Steve Perry felejthetetlen énekhangja és a Journey tündöklése, főleg a 80-as évek elején, aztán 1986-ban egy új nagylemeznek köszönhetően, és a kettő között a csapat hivatalosan nem oszlik fel, csak 1984-től még Steve Perry szóló karrierét is élvezhetjük. És ha valakinek ez nem elég, 1996-ban újra visszajön a Journey, és újra óriási sikereket játszanak és énekelnek. 1982-ben az óriási sikereik Open Arms és a Don't Stop Believin'. Íme a Journey Double Play.

van Cseh Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

Rock Lexikon külön kiadás 1982-ből, és csak is a legjobbak az évből ebben a két órában, mint például az LGT. És a holnap a szerzők Stevanovic Dusan, Somló Tamás és még Pete Wingfield is, ez is Hungaroton kiadás 1982-ből, talán egy kevéssé ismert LGT felvétel az évből, de annál inkább ismert a Journey Double Play és az óriási sikerek, hiszen az Open Arms és a Don't Stop Believin' a megaslágerek közé tartoznak a Journey pályafutásában és egyébként is az 1982-es óriási rock slágerek között. Október 1-én Helmut Kohl lesz a Német Szövetségi Köztársaság 6. kancellárja, november 6-a Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön megkezdődnek az Ellenpontok című szamizdat folyóirattal kapcsolatos házkutatások, letartóztatások, őrizetbevételek, és november 10-e a csehszlovák rendőrség letartóztatja Durai Miklóst, perére később 1983. január 31-én kerül sor, és ugyanez a nap 1982-ben meghal Leonid Iljics Brezsnyev, szovjet párt főtitkár. Itt a gigasláger az év rockslágerek közben, hiszen 1982-ben enélkül nem volt év, és enélkül nem volt slágergyártás, és óriási volt a verseny a második óra indító dalával, Joan Jett and the Blackhearts és az I Love Rock'n'Roll, de ez Rocky 3 betétzene, és az év rockslágere 1982-ben. Survivor, Eye of the Tiger.

Rocklexikon külön kiadás a mai alkalommal ebben a két órában. Ezek 1982 óriási sikerei, mint például a Toto és a Rosanna. Hogyha valaki emlékszik rájuk a 70-es évek végéről, a Hold the Line című daluk kapcsán, akkor sejthető volt a folytatás, de hogy a 80-as években akkora utat járjanak be, mint kevesen, arra azért nem gondoltunk volna túlságosan sokan. Női nevekből és szerelmes dalokból egyébként is nagyon-nagyon jók voltak, minimum egy évtizeden keresztül a 80-as években. Persze a munkásság aztán később a 90-es években is folytatódik, de ne szaladjunk ennyire előre. Toto és a Rosanna előtt még a Hobo Blues Band és a Matahari, a Hobo Blues Band esetében a szerzők természetesen Földes László, illetve Póka Egon, és még az év slágere, az év rock slágere, Rocky 3 betétdal a mostani hármas blokkban, a sor legelején Survivor és az Eye of the Tiger, ami ebben az évben olyanokat utasított maga mögé, mint Joan Jett and the Blackhearts és az I Love Rock and Roll, vagy a már emlegetett John Cougar Mellencamp és a Jack and Diane, vagy a Hurt So Good. 1982. november 12-én Jurij Andropov követi Leonid Brezhnevet az SKP főtitkári posztján. December 18-a Lengyelországban december 31-i hatállyal felfüggesztik a szükségállapotot, a tüntetések, sztrájkok során 15-en halnak meg. 10 000 embert internáltak. 2822 esetben indítottak politikai eljárást. És december 28-a bekapcsolják az elektromos hálózatba a Paksi atomerőmű első 220 megawattos generátorát. Közben a Chicago jön egy szerelmes dallal, ekkor még Peter Cetera bőven benne van a csapatban 1986-ig. Peter Cetera a Chicagóval most azt énekli, hogy Hard to say I'm sorry. Everybody.

Rock Lexikon külön kiadás ebben a két órában 1982-ből, és a legnagyobb slágerek között az Ézsa és a Heat of the Moment, a csapat egyik legjobb dala, hiszen akkor jelenik meg a vadonatúj nagylemez, ami ugyanezt a címet, illetve nevet viseli. Ézsa, az év albuma is többek között, és nem utolsó sorban a pályafutás kiemelkedő slágere, ez a bizonyos Heat of the Moment. És ha már a kiemelkedőknél tartunk, akkor a Men at Work munkássága Ausztráliából, akik persze a Down Underrel 1983-ig mindent letarolnak, de a Who Can It Be Now és az Overkill a top 3-ba mindenféleképpen beletartozik. 1982-ből most a Who Can It Be Now és a Men at Work tündöklése az angol-amerikai slágerlistákon, nem csak 1982-ben. És még a Chicago, a szerzők között Peter Cetera és David Foster egyébként az összes díjnyertes slágert megírta a Chicagónak a 70-es és a 80-as években, később Peter Cetera a szóló karrierjében is tevékenyen közreműködött. A Chicago amerikai listavezető dala 1982-ből a szerelmes dal Hard to Say I'm Sorry. Így telik el nagyon gyorsan két óra 1982 legnagyobb slágerei között, és ahogy szoktam mondani, csak a műsoridő véges, a slágerek kifogyhatatlanok ebből az évből, vagy ebből a korszakból, amit úgy hívunk, hogy klasszikus rock. A Surrey Special dalával búcsúzom, a dal címe Caught Up in You, a Rock Lexikon e heti adását, egy hét múlva pedig egy újabb követi majd. Klavancse Krisztián vagyok, köszönöm.

évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

szuper vasárnap délután, hello mindenkinek, ez már az. Jaja, elsortolt a rock hétvégét a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig innentől Subert Krisztián, és nem állunk meg, pörgetem a legjobb rock dalokat, mint például a Lord egyedül, ez jön mindjárt, viszont most még itt előtt a U2 és a Pride, közben pedig tudjuk, az SMS Viber 20 999 1039 minden jöhet.

Ez volt a Dancing in the Street, itt a 103.9 Rock FM-en. Álmodban jönnek a démonok, ez pedig a folytatás lesz majd, viszont vagyunk már egy páran. Ákos, Ádám, Vica, Vivian és Niki is itt van. Köszönöm, hogy írtatok, és azt is, hogy velem vagytok. Na van még, akkor jöhet 20 999 103.9.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a második kerületben a Széher úton, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Fehér úton, és van egy útszűkület a Mester utcában. Csak óvatosan és ne rutinul közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM. 15 óra alatt vagyunk egy tracknyivel, úgyhogy jön a sereghajtónk, az Ironic, aztán ami a következő 60 percet illeti, érkezik majd többek között a Bon Jovi, a Bokolgép, Billy Idol és a Sweet is. Én maradnék.

4:45 vagyunk 5 perccel. Hello mindenkinek. Pörög tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián, a trapistában pedig csak is a legjobb rock dalok. Már pörög is a kövi. I love rock and roll. Közben pedig, ha lenne info, 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. És ezt most az Eddával folytatjuk, akik 26-án lépnek legközelebb színpadra a helyszínét Debrecen. Aztán lesz még egy-két időpont és helyszín. Július 4 Gárdony, majd július 18 Nagy Cétény. Ezek a köri állomások, ha mennénk bármelyikre. Nagyon jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a Jászberényi út szerviz útján, úgyhogy mindenképpen figyeljünk. Aztán hasonló még a helyzet a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, és van egy lezárásunk is még hozzá 6. kerületben, a Szív utcában. Ha tehetjük, kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Turn Up the Radio, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ez érvényben lesz a következő órában is, mondom. R.E.M. Losing My Religion, mint az óra vége, aztán innen folytatjuk. A következő startolónk az Up All Night lesz, de azon kívül is lesz még bőven jó rockdal.

16 óra után vagyunk, 9 perccel. Nagyon szuper rock hétvégét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig továbbra is Schubert Krisztián. És várom az infókat, üzeneteket, úgyhogy lehet pötyögni. Az SMS és Viber 20999, a 103.9, az e-mail pedig infokukat rockradio.hu. Rockin' all over the world, ezzel pedig mindjárt folytatjuk, viszont még előtte a Queen klasszikusát hozom. Ez már a Radio Gaga.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Le Grange itt a 103.9 Rock FM-en. I Can Dance, ez pedig a kövi. Na meg hozok mellé még egy gyors promót, jövő héten is lesz Rock Lexikon. A Klamancse Krisztián szombaton érkezik majd délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Rengeteg infóval készül, és csak is a legjobb rock dalokat pörgeti. Úgyhogy érdemes lesz majd akkor is ránk füle.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Buszsáv kialakítása miatt van forgalmi rendváltozás a 11. kerületben az Egér úton, valamint hasonló még a helyzet a Kocsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján is. Csak óvatosan. És van még egy infóm, lezáráson a 10. kerületben a Sörgyár utcában, úgyhogy itt mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a tegnap itt hagyott, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát az óra is itt hagy, ugyanis zárjuk. Hard to Handle 17 óra egy picivel, aztán jön majd egy röpke szünet, de ígérem, jövök vissza is, hogy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak!

Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap délután. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, és hát megkezdtük az utolsó órát, már ami a délutánt illeti. Viszont továbbra is csak a legjobb rock dalokkal, méghozzá változatosan, olyan változatosan, mint amilyen az időjárásunk most. Hol süt a nap, hol esik? Nem tudom, mi van. Majd megnézzük meg azt is, hogy miért ígérnek nekünk holnapra. De most, Csillagok útján, mindjárt. Előtte Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez volt a Mötley Crüe és a Girls, Girls, Girls itt a 103.9 Rock FM-en. Jött egy ilyen, szia Krisztián, hey Jude és Havanna üdvözöl Székesfehérvárral. Várjuk a jó számokat és küldjük az életjelet. De cukik vagytok, köszönöm szépen. Jó tudni, hogy nem vagyok egyedül. Építsük a közösséget, ha van még 20-999, 103.9. Cserébe pedig hozom a kövét, méghozzá Bryan Adams-től, ez már Around to You.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

0: közlekedés.
1: Van egy félpályás lezárás a 22. kerületben a Szabadkai utcában. Aztán sávlezárás nehezíti a haladást az első kerületben a Hunyadi János úton, a Donáti utca előtt, valamint van egy félpályás lezárás a 11. kerületben a Sáfrány utcában. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Fedda és az érzés itt a 103.9 Rock FM-en. Whiting, ez pedig az óra sereghajtója, na meg a délutáné is, viszont még 260 perc vissza van a mai rock hétvégéből. Aztán ne felejtsük azt sem, hogy 20 órától a Rock the Night.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

thing think you move me. But I wanna know for sure. So come on, I'm

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 93.9 Rock FM. Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: Például azt, hogy 18 óra után vagyunk 7 perccel. Továbbra is nagyon szuper hétvégét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a Rock hétvége velem Schubert Krisztiánnal, és megkezdtük a vasárnap estét. Megállás valamint megszakítás nélkül. Mindjárt jön az Arcok áruhában, de még előtt a Bad to the Bone. Na meg, kérlek az életjelek. 20 999 103.9.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ez a 103.9 Rock FM. És hát van egy jó hírem a Top Gun rajongóknak, ugyanis a harmadik rész hivatalosan is fejlesztés alatt áll. A projektet nemrég a Paramount Pictures jelentette be. Elvileg olyan 27 környékén jelenhet majd meg, és Tom Cruise visszatér.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a 13. kerületben a Reiter Ferenc utcában, valamint hasonló a helyzet a Bajcsi-Zsilinszky úton is, még hozzá befelé. Ezeken kívül pedig van egy útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a For You itt a 103.9 Rock FM-en. És hát akkor az óra vége, Cold as Ice, mint a klasszikusunk, és még egy vissza van, mármint még egyszer 60 perc, el is tele a legjobb rockdalokkal. All Star, akarom őt, Piece of My Heart. És ez csak a kezdés.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez a 103.9 Rock FM. 19 óra után 7 perccel nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Megkezdtük a mai rock hétvége utolsó óráját a stúdióban Suvárd Krisztián. 20-999-1039, ez pedig még mindig az SMS és Viber, amire jöhet kb. Minden. Cserébe pedig zenélek, ahogy ígértem, itt a Piece of My Heart.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

az LGT és az álomarculány itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jönne a Bang Your Head, előtte a szokásos kitekintésünk, mondom, hogy mit ígérnek holnapra. Mármint időjárás szempontjából. Többnyire felhős lesz az ég felettünk, a délutáni maximum pedig 32 fok környéken alakul majd. Csapadék, felkapó, akár zápor, akár zivatar formájában, úgyhogy esernyő legyen nálunk, de hogy jó hírem is legyen, kedre visszatér a napsütés.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell számítani. A 13. kerületben a Dráva utcában legyünk óvatosak. Aztán van egy egyirányosítás a 9. kerületben a Mester utcában, méghozzá a Nagykörút felé. És hétvégi lezárás van a pesti alsó rakparton, úgyhogy mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

pedig kitaláltam. Jön a záró akkord. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen-től, ugyanis ennyi volt már a rock hétvége, de pánikra semmi ok, ugyanis rögtön utána startol a Rock the Night. Ja, és én is maradok, csak mondom. Úgyhogy aki teheti, tartson velem. Jó lesz.

befejeztétek? Még csak most kezdtük. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét a stúdióban egészen éjfélig Schubert Krisztián. És a pörgünk, Johnny B, aztán jön majd a Te Örült is, na meg jöhetnek az infók, üzenetek, életjelek, nem győzöm hangsúlyozni. Ha bármi van, az SMS Viber 20 999, a 103.9, az e-mail pedig infokukat rockradio.hu.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Programajánlóval folytatjuk. A Tankcsapdával legközelebb július 4-én találkozhatunk majd méghozzá a Dunapart Festen. Aztán vannak még időpontok. Július 10 Balatonakaratja, július 17 Borzenezala, majd augusztus 1 Vármeeting Sárvár. Ezek a kövi turnéállomások, ha bármelyikre mennénk, akkor nagyon jó bulit. Addig pedig hangolódunk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a Jászberényi út szerviz útján, úgyhogy mindenképpen figyeljünk. Aztán hasonló még a helyzet a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, és van egy lezárásunk is méghozzá 6. kerületben, a Szív utcában. Ha tehetjük, kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Meatloaf és a Rock and Roll Dreams Come True itt a 103.9 Rock FM-en. Gary Moore, Rocking by Myself, ez pedig az első Rock the Night a sorának a vége. De rögtön utána folytatjuk, majd jön majd a Gloria, a Szenvedély és a True Princess is. You

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

21 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is varázslatos vasárnap estét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a Rock the Night. Velem Schubert Krisztiánnal, szokásosan a legjobb rockdalokkal, meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy várom. Ha van életjel vagy info, akkor csak bátran. Az SMS és Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. És akkor vissza a legjobb rockdalokhoz, Two Princess. Most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Keep On Running itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jönnek a huligánok, azaz a huligáns, akik szintén nagy turnézásokban vannak. Legközelebb 27-én lépnek majd színpadra, méghozzá a kőbányai Szent László napokon. Aztán július 4 Tisza Eszlár, július 11 Járokszállás, majd július 16 Hévíz. Ezeken a helyeken találkozhatunk velük. Ha mennénk bármelyikre, akkor nagyon jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a második kerületben a Széher úton, úgyhogy mindenképpen kerüljünk. Aztán sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Fehér úton, és van egy útszűkület a Mester utcában. Csak óvatosan és ne rutinból közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. 22 óra előtt egy tracknyivel lassan féltávhozér a mai Rock the Night, de azért van még vissza bőven. Például Rockin' in the Free World, mint az óra végi klasszikusa. A következő 60 percet pedig majd a Mötley Crüe-vel kezdjük. Aki tehető, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után 9 perccel. Nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Pörök tovább a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, és hát pörök tovább a vasárnap este is. A stúdióban Suvet Krisztián. És hát van elérhetőségünk is, több is az SMS Viber 20 999 1039, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Ezeken hozzá lehet szólni a műsorhoz.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

egy kis dzsungelharc. Ez a 103.9 Rock FM, és már is jön a Guns N' Roses, valamint a You Could Be Mine. Csak előtte gyorsan mondom, hogy milyen időt ígérnek a jövő hétre. Holnap többnyire felhős lesz az ég felettünk, sőt csapadékot is ígérnek, a délutáni maximum 32 fok környéken alakul majd. Hideg nem lesz, de esernyő legyen nálunk. Aztán kettő egészen vasárnapig többnyire napos idők, a csúcsok 31 és 33 fok között mozognak majd, és számottevő csapadékra nem kell készülni, úgyhogy mondhatni, hogy strandidőnk lesz. Használjuk ki.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez a 103.9 Rock FM. Hazairól pedig már is jön a V-Motor Rock, és a miért adnánk fel? Na meg mellé egy gyors info, ne felejtsük, van egy weblapunk www.rockradio.hu, ahol sok érdekesség mellett online is lehet hallgatni minket. Ezekhez pedig csak kattintani kell.

Dehogy nem. Csak keresni kell. Vagy még jobb találni. Ez a 103.9 Rock FM. Kiss Lick It Up, így 23 óra előtt egy tracknyivel. Aztán meg is kezdjük a mai Rock the Night utolsó 60 percét, de lesznek még jó rockdalok. Tessék maradni. Don't

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

23 óra után 9 perccel. Nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez még mindig a Rock the Night. Ja, a stúdióban pedig Schubert Christian. És hát ahogy ígértem, ebben

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt az Omega és az Arc itt a 103.9 Rock FM-en. Def Leppard, Animal, ez pedig a Next, és van hozzá egy promóm is, ne felejtsük, jövő héten is Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Klamancsé Krisztián, rengeteg info és a legjobb rockdalok. Érdemes ránk fülelni akkor is.

Ez a 103.9 Rock FM. Közeledik a műsor vége, úgyhogy lassan benne vagyunk a hajrában, jön majd még a miénk a tér, az I Surrender, a Hova megy ki és az Abracadabra is. Viszont mindezek előtt most a Nirvana klasszikusát hozom. Hardship Box, itt a Rockon.

Ez volt a Rainbow és az I Surrender itt a 103.9 Rock FM-en. Szuper, nem? Hova megy ki? És erre tudom is a választ, én méghozzá hozom. Ennyi volt már a Rock the Night, ennyi fér valahogy műsoromban, úgyhogy Schubert Krisztián.